bible sɛ ɔne obi ɛnkye ne nimonyam yɛ nyankopɔn no ɔbɔ ɔsoro ne yɛ asase no ɔyɛ nyankopɔn ketetete mmerɛ so ɛbɛsi ɛdɛ